Ahora itt az unam, Alex Podat, Kakon, szemleg a lőbben mi út, múzika mennyibe buszki, on tudta az a dunnájávaló, nevesztus, igazsú vannak, on lőbben oda azt a nőtt.